0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulz FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Se Radio Pulse. Dimjana 102 i 1 FM.

0: legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Слухай, радіопульс. 92,1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: FM92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio. Pulz

0: otthon reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Biodin FM.

0: zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92 FM. Класне радіо в дорогу.
2: Привіт, це Груз.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: ünnepeljen otthon reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92.1 FM.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információ, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivian Ostapa i Odin FM.
1: Klasne Radio.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настопа. И один FM. Классное радио. В дорогу.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батіво. Телефонуйте 097 966 0250. 097 966 0250.
3: Stabil munkát keres? A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszászból és Bátyúból. Érdeklődni a 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
4: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9:00 до 23:00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
5: Láttátok már a kibővített pacsirta pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kijevi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
2: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові пропонує нові ідеї. Поновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фарб. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Сніжка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
6: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Sznyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász, Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Sznyeska Beregszász, ötletek, színek, stílus egy helyen.
4: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
5: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagybégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagybégány. Ízek, amik visszahívják. Hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
1: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
7: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
8: Рекламу слухали.
9: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
10: Реклама Kapcsolatban. Hívja a 0636 78 49 950-es telefonszámot. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 066 78 49 950.
11: Галерея угорського дому Мункачі Міхай.
12: A Мункачі Міхай Magyar Ház galériája.
13: Valerij Furcev ungvári fotográfus, aki elsősorban az utcai fotográfia műfajában dolgozik. Az elmúlt mintegy 15 évben számos országban és városban fényképezett. Többek között Rómában, Párizsban, Lisszabonban, Velencében, Münchenben és Lembergben. Fotóin a városi környezet és az emberi történetek találkoznak. Furcev különösen azokat a spontán, megismételhetetlen pillanatokat keresi, amelyek mellett a hétköznapokban talán észrevétlenül elsétálunk. Gyakran érdekes karaktereket, járókelőket, utcai előadókat örökít meg, de képeinek visszatérő motívuma az ember és a köztéri szobrok különleges kapcsolata is. Egy-egy mozdulat, testtartás vagy pillantás sokszor olyan összhangot teremt egy ember és egy szobor között, mintha a két alak egy közös történet szereplője lenne. Valerij Furcev fotográfus ezt a munkát utcai fotóvadászatként említi. Ehhez folyamatosan figyelemre és gyors reakcióra van szükség, hiszen a megismételhetetlen pillanat sokszor csak néhány másodpercig tart. Fotói egyszerre játékosak, humorosak és elgondolkodtatóak, miközben a városi élet apró, különleges pillanatait mutatják meg.
14: Дорогі радіослухачі! В ефірі Радіо Пульс прозвучала рубрика за підтримки угорського дому імені Мігая Мукачі в місті Мукачеві та ТОВ «Захід Фінанс Груп».
15: Rovatunkat támogatta a Mukácsi Mihály Magyar Ház és a Záhid Finance Group Kft.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіо Пульс. 92.1 FM.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vigyázz a tapa.
1: Jodim FM.
2: Klasszne radio.
1: Vdorohu.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

helyünket elfoglalva, folytassuk a mi Urunk magasztalását, énekeljük a 372-es dicséretünket. A 372-es dicséretünk így kezdődik. Hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat.

Kegyelem nékünk és békesség, adassék bőségesen Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, kedves egybegyűltek, hallgassuk meg Istennek szent igéjét úgy, amint írva van. A Lukács szerint való szent evangélium 15. fejezetében, az első 10 versben. A gyülekezet Istenre figyelve, alázatos szívvel, helyét elfoglalva hallgassa meg a Szentírás olvasását. Az említett helyen így szól hozzánk Istennek szent igéje. A vámszedők és a bűnösök minnyájan igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók pedig zúgolódtak. Ez bűnösökkel fogad magához és együtt eszik velük. Ő erre ezt a példázatot mondta nekik. Ha valakinek közületek 100 juha van, és elveszít közülük egyet, vajon nem hagyja-e ott a 99-et a pusztában, és nem megy-e addig az elveszett után, amíg meg nem találja? És ha megtalálta, felveszi a vállára örömében, hazamegy, összehívja barátait és szomszédait, majd így szól hozzájuk: örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett juhomat. Mondom nektek, hogy ugyanígy nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen megtérő bűnösön, mint 99 igaz miatt, akinek nincs szüksége megtérésre. Vagy ha egy asszonynak 10 drachmája van, és elveszít egy drachmát, vajon nem gyújt-e lámpást, nem söpri-e ki a házát, és nem keresi-e gondosan, míg meg nem találja. És ha megtalálta, összehívja barátnőit és szomszéd asszonyait, és így szól: örüljetek velem, mert megtaláltam a drachmát, amelyet elvesztettem. Mondom nektek, így fognak örülni az Isten angyalai egyetlen megtérő bűnösnek. Isten áldása legyen a szent ige hallgatásán, befogadásán és kívánt képen való megtartásán. Gyertek, imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, kereső és megtartó Istenünk, alázattal és megfáradt szívvel állunk meg előtted, Urunk, itt Kárpátalja földjén. Te ismered a mi életünket, látod a mi szorongásainkat, bizonytalanságainkat, és a szívünkben hordozott csendes terheket. Köszönjük, hogy te nem a messziségből nézed életünket, hanem utánunk jössz, Urunk, minden helyzetünkben. Akár örömben vagyunk, akár a sötétségben, a próbák, a kétségek hegyei között. Úr Jézus Krisztus, jó pásztorunk, hozd el nekünk ma is a te igéd világosságát. Gyújts mécsest, ami sötét sarkainkban, és gyógyítsd meg, ami megsebzett, elcsigázott lelkünket. Kérünk, szedd össze, ami elkalandozott gondolatainkat, csendesítsd le félelmeinket, és add, hogy megnyílhasson a mi szívünk a te kereső szereteted előtt. Munkálkodj, Szentlélek, Úristen, hogy általad ebben az órában meghallhassuk a te szavadat. Légy jelen vélünk minden időben. Különösképpen, Urunk, könyörgünk a betegségben lévőkért. Adj nekik gyógyulást, vigasztalást, légy áldott orvosuk, legyen a te szavad gyógyír a mi test és lelki sebeinkre. Könyörgünk, Urunk, a gyászolókért, különösképpen azokért, akik ma a te színed elé jöttek, és emlékeznek az ő szerettükre. Engedd, hogy minden időben emlékezzünk, hogy a te kezedben van a mi sorsunk, és ahogy Krisztus
a kereszten a te kezedbe, mennyei atyánk, tette le az ő életét és visszakapta. Ezzel a szent hittel jöhessünk eléd, hogy nálad nyugszik meg a mi lelkünk, és Urunk, a te kebleden van a vigasztalás. És könyörgünk, Urunk, azokért, akik terheket hordoznak. Vedd le vállunkról azokat a terheket, amiket nem bírunk hordozni. És ajándékozz meg bennünket az öröm pillanataival. Engedd, Urunk, hogy áldás szálljon a te népedre, és vigasztalás. És örülhessünk minden órának, minden napnak, ha megölelhetjük szeretteinket, ha felgyógyítasz valakit a betegségből, ha drága találkozásokat adsz, ha örömöt adsz, Urunk, mindezekért neked adunk hálát. Kérünk, áld meg bennünket a te irgalmadból és a te szeretetedből. Krisztusért könyörgünk, hallgass meg minket. Amen. A kedves ifjú keresztény testvéreimet nagy szeretettel hívom a gyülekezeti terembe, ahol számukra gyermekbibliórát tartunk, mi pedig igéhirdetésre készülve énekeljük a 161-es dicséretünknek az első verszakát. A 161-es dicséretünk első verszakát énekeljük, így kezdődik: Szentlélek, védj körül bennünket.

helyünket elfoglalva, hallgassuk meg Istennek szent igéjét a felolvasott ige szakaszból, a Lukács szerint való evangélium 15. fejezetéből, a 10. versből eképpen szól hozzánk. Mondom néktek, így fognak örülni az Isten angyalai egyetlen megtérő bűnösnek. Szeretett testvéreim, kedves egybegyültek, a kereső Isten és az elveszett érték öröme szólal meg számunkra ebben a mai ige részletben. Egy nagyon meghökkentő helyzetet látunk ebben az egész történetben, ugyanis azt látjuk, hogy Jézus Krisztust keresik, szeretett testvéreim, a farizeusok és az írástudók és a vámszedők és az elesett emberek is. Egy ilyen kettőség van a hallgatóság között, az egyik oldalon ott vannak a vámszedők, a másik oldalon a bűnösök. Egy nagyon érdekes dolog, hogy Jeruzsálemben a jeruzsálemi templom védett hűvös oszlopcsarnokában Jézus leül enni, tehát egy asztalhoz a bűnösökhöz. És ez egy nagyon érdekes dolog volt, mert a farizeusok és a vámszedők ezt nagyon nem fogadták el, hiszen úgy gondolták, hogy az Isten szent, és ezért zúgolódást vált ki ez az egész dolog. Mi az, hogy Jézus leül ezekkel az emberekkel egy asztalhoz? Volt ugyanis ugye egy nagyon érdekes megosztás a két csoport között. Tehát a zsidó közösségben sokszor a zsoltárokban találkozunk ezzel a gondolattal, hogy Uram, szeress engem, mert én nem vagyok olyan, mint az a másik bűnös. Te vagy a szent, én pedig a szentekhez tartozom, úgyhogy áld meg engem, kérlek, Uram, mert én a tied vagyok. Hogyha kinyitjuk a zsoltáros könyvet, akkor abban benne van nagyon sok ilyen imádság, hogy Uram, ne taszíts el engem, mert én a te csapatodhoz tartozom. Én itt vagyok minden Isten tiszteleten, én áldozatot hozok neked, én igyekszek megtartani a parancsolataidat, nem olyan vagyok, mint az a másik. Sokszor szokták mondani, hogy ahhoz, hogy magunkat fényezzük, ahhoz mindig valakihez oda kell hasonlítani magunkat. Jézus el is mond egy ilyen történetet, amikor azt mondja, hogy a templomba bejön imádkozni a farizeus és a vámszedő. Megáll elől a farizeus, és azt mondja, hogy Uram, köszönöm, hogy nem vagyok olyan, mint az a másik, mert én kétszer bőtölöm, pedig ugye csak egyszer kellett, én tizedet fizetek a kaporból, a mentából és minden másból. A zsidó törvények szerint fizetni kellett a tizedet, de nem mindenből. A kaporból, a mentából, meg ilyen fűszerekből nem kellett. De ő még ezt is teljesíti, és azt mondja az Istennek, hálát adok, hogy nem vagyok olyan, mint az a másik. És a templomban, az utolsó padokban megjelenik, szeretett testvéreim, a zsinagógában egy vámszedő. Nem mer bejönni a templomba, ugyanis az elesettek között, akikkel Jézus leül, ott voltak ezek a vámszedők is, és őket úgy gondolták, hogy ők elárulták Izrael érdekeit, hiszen vámmal sújtották a saját népüket. Úgy gondolták, hogy nem méltók ahhoz, hogy ők templomba jöjjenek. És úgy gondolták, hogy azok sem méltók, akik prostituáltak voltak, akik részegesek voltak, akik ilyen elesettek voltak, akik a társadalom peremére kerültek abban a világban. És állnak és nézik ezt, hogy hát az Isten szent, hogy lehet, hogy Jézus egyáltalán szóba áll ezekkel az emberekkel. Tehát nem szokványos az ő számukra. Tehát ott vannak ezek az elesettek, és vallásilag tisztátalanoknak számítottak abban az időben. Tehát nem is jöhettek volna a többiek közelébe. A farizeus pedig és az írástudó tisztának gondolta magát, és annyira megbecsültnek tartották ezeket a teológiailag művelt embereket, vallásilag nagyon aktív embereket, hogy a
farizeus szó azt is jelentette, hogy a tiszta, teljesen tiszta, hiszen ő ilyen szuper szentnek számított abban az időben. Vagy akár az írástudók. Úgy ismerték a Tórát, és megkérdezhetnénk, hogy hát miért beszélt a tiszteletes Tóráról. Hát, hogyha van otthon egy Bibliátok, akkor nektek is van Tórátok. Mert az első Mózes 5 könyve az a Tóra. Ugye éppen ma tegnap mutogatták a Tórát, ugye tegnap volt a Rosh Hashanah, vagyis az új év ünnepe, és akkor ugye kívánják az embernek a boldogságot, meg umatók, ez a kifejezés azt jelenti, és mézet szó szerint, mézes életet kívánnak az év elején egymásnak, és akkor szépen kihozták a Tórát, megmutatták a díszes ezüstözött vagy aranyozott Tórát, olvastak belőle, és akkor szépen visszatették, bezárták a díszes szekrény mögé, és mindenkinek jó, boldog új évet kívántak, és ezt a Tórát annyira ismerték az írás tudók, hogy az a legenda járt, hogy ugye nem könyv formájában van, hanem így össze volt tekerve, hogyha átszúrták a szöveget, az egyik réteget egy tűvel, akkor tudta az írás tudó, hogy milyen szónál állt meg a másik oldalon. Tehát kívülről képesek voltak megtanulni. Mi már az a generáció vagyunk, akik hát ugye a hát kibernetikának köszönhetően kiborgok vagyunk, csak még nem az agyunkba építik be a memóriát, mint a fantasztikus filmekbe, ahol ide-oda lehet már cserélgetni a memóriát, hanem mi a zsebünkbe hordjuk, vagy a kezünkön egy okos óránk van, vagy egy ugye okos mobilunk, csak ahogy ő okosodik, úgy butulunk mi. Ez a probléma az egésszel, és hogyha most azt mondanák, hogy na, próbálj kívülről elmondani mondjuk egy részletet a Bibliából, akkor már a 10 parancsolat is igen nagy kihívást jelentene a számunkra, és én úgy 30 éve nem sokára úgy benne vagyok a hitoktatásba, és nagyon sokszor látom azt, hogy mi a konfirmandusoknak a legnagyobb félelme? Hát az, hogy hogyan fogok megtanulni egy pár kérdést. Hát, mikor én mentem 30 évvel ezelőtt, akkor a beugró forgón püspök úr idejében, hogy egyáltalán mehessek teológiára, az volt, hogy meg kell tanulni a Heidelbergi kátét kívülről. Ugye 129 kérdése, de hát püspök úr, hát én már megtanultam a Szabó Béla féle kátét. Nem baj, nem árt neked, jó, hogyha az agyadat tréningezed. És meg kellett tanulni a másikat. Valahogy így volt abban az időben. És igyekeztünk ezeket a dolgokat. És ezek az írástudók tökéletesen tudták ezt, és kívülről hatalmas, az egész Tórát képesek voltak megtanulni. És valóban, ugye, ma meg már úgy vagyunk, hogy hát mire nekünk megtanulni a recepteket. Nagymamám receptes könyvét lehet, hogy őrizgetjük, de a Facebook az mindent tud, meg a Google mindent tud. Csak a legnagyobb probléma az, hogy hogy kell érvényesíteni a dolgot. Mondjuk a fiam valamikor úgy döntött, hogy készít egy jó kis céklalevest. Tudjátok, hogy hívják a céklalevest? Kárpátaljai súr. Hát úgy, hogy borscs, ugye? Ez az eredeti neve. És akkor hát mondtuk, hát fiam, hát ott van az interneten. Kinyitotta, azt mondta, hogy hát nem tudom, hogy melyikre gondoltok, mert itt 1000 variáns van, ugye, hogy melyiket választ ki. És ez a mai világnak a problémák. Nagyon elmentünk, jöjjünk vissza. Tehát ezek az emberek rendkívül okosak voltak, tudták az élethelyzetre a válaszokat, és nem értik, hogy Jézus miért nem velük beszél az okosokkal, hiszen a mi életünkben is úgy van, hogy mi azt mondjuk, hogy amilyen barátot választasz, azt fogod elérni. Ugye madár tolláról, embert meg miről? Barátjáról, ugye? És lényegében ezért nem értik, hogy Jézus
miért csinálja ezeket a dolgokat? És aztán leül egy asztal közös

nem is engedi a szervezeted, meg már éjszaka nem, azt mondja, de sokkal fontosabb az, hogy együtt vagy. És a Biblia idején ez azt jelentette, hogy én barát vagyok, szövetséges vagyok, és én egyet értek veled, vagyis melléd állok egy bizonyos helyzetben. És ezért egy óriási nagy felháborodás van, zúgolódnak, olvassuk az igében, mert egyszerűen ez egy erkölcsi visszaélés, ez egy botrány. Ugyanis a rabbinisztikus felfogás szerint a szent embernek el kellett kerülnie a bűnöst. Volt egy ókori zsidó mondás, amely azt mondta, öröm van az égben, ha egy bűnös megsemmisül. Tehát ők azt mondták, hogy na az, hogy valaki elpusztul, hogy megverte az Isten, vagy Isten nem ver bottal, ugye nálunk is ott vannak ezek a mondások, vagy gyerekkorunkban hogy csúfolóztunk egymás irányába. Azt mondtuk, úgy kellett, káposztába hús kellett. Nem értem a lényegét, de legalább meg lehetett valakit ugye egy kicsit gúnyolni ezzel az egészen. És gondoljatok bele, hogy a zsidó felfogás azt mondta, hogy akkor örül az Isten, amikor egy bűnös az elpusztul és bajba kerül. Megfizetett neki az Isten, így kellett neki, megverte az Isten. Tehát van egy ilyen felhangja ennek az egész dolognak. Erre Jézus mit mond ezzel szembe? Azt mondja, hogy hát akkor van öröm a mennyben, amikor Isten megtalál egy bűnöst. A bárányt megtalálja. Ugye mennyire konfrontálódik ez a mai világgal, olyan, mintha kiütné a biztosítékot mindenkire. Hogy? Jézus ezt tanítja. És valóban ezt olvassuk, hogyha kinyitjuk a Péter levelét, azt mondja, Isten nem örül a bűnös ember halálának. Egy olyan világban élünk, ahol a bosszúvágy, az öröm akkor jön elő, amikor kár öröm van, amikor a másik bajba kerül, és azt mondja, ho-ho, ugye, úgy történt, ahogy én akartam. És erre kiderül, hogy az Isten nem így tekint erre a dologra. Ezzel a verssel fejeződik be, hogy nagy öröm van az angyalok között egy bűnös ember megtérésénél. Tehát ez egy új gondolat, amivel betör az Isten igéje ebbe a világba. És nekünk ezt nagyon nehéz elfogadni, mert mi is nagyon sokszor ugyanarra az oldalra állunk, ahol azt mondjuk, hogy úgy kellett, káposztába hús kellett, ugye? És ezért Jézus példát is hoz ezeknek az embereknek. Elmond két példázatot. Elmondja a juhnak a példázatát. Milyen érdekes egy szimbólum a juh. Ugye mi a problémája a juhnak? Hát az, hogy ugye tájékozódási hiányossága van. Kiszolgáltatott, hajlamos arra, hogy elvesszen. Ugye ő nem lázadásból vész el. Nagyon ritkán szoktunk olyat látni, hogy valaki eljön egy templomba, és akkor azt mondja, mostantól én meggyőződésből ateista leszek. Tehát ilyet azért ritkán szoktuk látni, hogy most faképnél hagyom itt demonstratívan az Istent, és mindenkinek hátat fordítok. Nem így szokott történni, hanem elveszíti a figyelmet. Azt mondja az egyik magyarázó, hogy az egyik füvet lelegeli, aztán ott a másik fű, aztán a harmadik fű száll, és akkor így szépen egyszer csak azt vesz észre, hogy már nincsenek ott a többiek, már nem hallja a pásztornak a hangját, és nagyon sokszor az életünkben is így van. Egyik gond jön, a másik gond jön, most nem érek rá, most túl vagyok fáradva, most egyszerűen messze kerültem. És észre se veszi a szegény juh, hogy egyedül maradt a helyzetben. Vagy ott van a másik példa, a drachmának a példája. Egy drachma egy napi napszám értéke volt. A drachma egy passzív tárgy. Nem tudja, hogy elveszett. Nem tud tenni semmit a saját megtalálásáért. A sötétben, a porban fekszik. A drachma egy ilyen kis kiukasztott pénz volt, az asszonyok a nyakukban hordták. Ugye? Ez volt az a félretett pénz. Tudjátok, amikor a kárpátaljai ember azt mondja, hogy nincs pénzem. Ja, semmi pénzem nincs. Elfogyott minden pénz.

kénytelen leszek beváltani a dollárt, ugye? És akkor kiderül, hogy azért egy kis dollár még mindig van. Amikor édesanyám elment a mindenélő kutyán, amikor ugye rendet csináltunk a házba, meg takarítást, akkor itt előkerült egy kis dugi pénz, ott előkerült egy kis dugi pénz, és az ember nagyon sokszor ilyen, hogy igyekszik félretenni valamit. Talán a legmorbidabb dolog, amivel itt találkoztam, az az volt, amikor valaki megvette a koporsóját előre. Ugye? Hát a kárpátai ember az ilyen pragmatikus, minden esetre megcsinálom néha előre a sírhelyet is, és oda van írva a név, meg a születés, csak utána kell írni azt, hogy mikor halt meg, ugye? De volt olyan, aki megvette az összes mindenséget, hogyha kérem szépen engem temetni fognak, akkor kiosztotta, hogy ezt a pokrócot tessék kirakni, ide tessék kirakni, ilyen virágot tessék vásárolni, és akkor el volt rendezve minden, ahogy én falun láttam ilyeneket, és ott nagyon sokszor úgy ezeket ki is osszák ezeket a feladatokat. Tehát az ember úgy gondolkozik a jövőre, és ugyanígy volt az asszonyoknál is, hogy mindig kellett, hogy legyen egy kis pénz minden esetre, ugye? Egyébként a keleti nők azok mindig magukon hordják az ékszereiket. Sőt, hogyha jobban utána nézünk, akkor tehát a 19. vagy korábbi századokban tényleg úgy készítettek nyakláncokat, úgy, hogy az arany vagy ezüst pénz úgy, ahogy volt, bele volt foglalva, és akkor a nyakába hordta. Ugyanis, tehát a muszlimoknál ugye tudjuk, hogy 4 feleség lehet, de a férfi kimondhatja a vállást. 3-szor azt mondja, hogy én tőled elválok, és akkor abban a ruhában, amiben a hölgy van, abban kénytelen elhagyni a házat. Ezért egy keleti nő soha nem megy egy fél kiló arany nélkül a nyakába az utcára, hogy ha kikergetik, akkor legyen azért elég pénz. Egyébként megdöbbentő volt, amikor olvastam, hogy Kuwaitbe az a szokás, hogy amikor valaki megnősül, akkor annyi aranyat kell fizessen a feleségének ilyen váltságdíjul, amennyi kilós. Ugye felállt a mérlegre, és másik oldalra oda kellett tenni az aranyat, úgyhogy szegény ember ott nem nagyon rúgott labdába. Egyébként ezek az országok igen gazdagok, hogyha beírnátok, hogy a 20 leggazdagabb ugye ország, akkor kiderül, hogy nem biztos, hogy Európába találnánk meg a javarészt, vagy Amerikába, hanem a nyugati világ igen gazdag. És egy olyan szokás van egyébként, hogyha a férj sétál az asszonnyal az üzletbe, az asszony azt mondja, ez kell nekem, akkor a férjnek kötelessége megvenni, ugye, mert ez a feladat. Tehát az asszonyok ezért nagyon vigyáztak azokra az értékekre, amik voltak, és ez az asszony elkezdi keresni ezt a drachmát, ugye, ami elgurult, amely a sötétségbe került, amely abszolút passzív, amely nem tudja magát megtalálni ebben a történetben. És ugye látjuk ebben a történetben még az Istennek a két arcát is a példázatban. Egyrészt olyan, mint a pásztor. A pásztor a határokat átlépő férfi, aki keresi ugye az ő juhait. És ebben benne van az, hogy hát nézzétek csak meg Jézus Krisztus, amikor találkozik a samaritánus asszonnyal a kútnál, akkor átlépi ezeket a határokat. Férfi nővel nem beszélt. Jézus mégis átlépi a határt és megszólítja. A zsidó és a samaritánus nem beszélt. Jézus mégis beszél, még egy falat átör. A szent és a bűnös nem beszél. Az asszonynak már 5 férfi volt az életében, és akivel együtt él, az most nem férje. És Jézus pedig a szent mégis megszólítja. Tehát az Isten keres. És ebben benne van az, hogy az Isten kereső Isten. Nem mond le az emberről, szeretett testvéreim. Ahogy az asszony gondos, otthoni munkát végez, a részletekben menő figyelmét fordítja arra, hogy megtalálja
azt az elveszett kis pénzt, ott van a mécses és a seprés, a világosság gyújtása előhozza a sötét sarokból azt a drakmát, felsöpri, egy nagy tisztítást tart, felveri a port, kitakarítja, és megtalálja ott abban a helyzetben. És teológiai értelemben ez az egyháznak a titka, hogy Isten kezdeményező a helyzetben, ő keres. Ez a sola gratia református elmutatkozik meg, amikor azt mondja az ige, hogy egyedül kegyelemből nem ti kerestetek engemet, hanem én vagyok, aki kerestelek titeket. Olvassuk a János evangéliumában Jézus Krisztus szavai szerint. Pedig az ember hajlamos azt mondani, hogy én vagyok az okos, én vagyok az olvasott, én vagyok a jó ember, én keresem az Istent. És kiderül, hogy nem. Isten keres bennünket, és ő az, aki kezdeményez. Bart Károly teológus mondja, hogy a példázat középpontjában nem az elveszett tárgy vagy állat aktivitása áll, hanem Isten kezdeményező kegyelme, jósága. Az ember nem kezdi el keresni az Istent. Isten az, aki újra és újra útra kell az emberért. Vagy a kedvenc teológusom Joachim Jeremiás írja. Jézus példázatai a kegyelem forradalmát jelentik. Isten nem várja, amíg egy bűnös ember megjavul, hanem elébe megy az embernek, az ő otthontalanságában, és ha megtalálja, akkor tudja, hogy az ember meg fog javulni. Mint ahogy a híres Victor Hugo regényben, a Nyomorultakban olvasunk Jean Valjeanról, aki 12 évig volt gályarab, és Mariel püspök befogadja, enni ad neki, alvóhelyet ad neki, és jól viszonyul hozzá. És ez az ember, ez meglopja a püspököt, és elszökik az ezüsttel. De elkapják a rendőrök, visszahozzák, és odaállítják a püspök elé. És a püspök megtehette volna, hogy azt mondja, hogy 12 év gályarabság után menjél csak szépen vissza a börtönbe, mert te egy olyan ember vagy, aki ezt érdemeled. Mert te nem úgy viselkedtél, ahogy kell. És a püspök mégis ad neki sanszot, és odaadja neki az arany gyertyatartókat, és azt mondja, hogy innentől kezdve megvettem a lelkedet a jóságra. És ez a krisztusi kegyelemnek a, szeretettes véreim, az egyik példája ebben a regényben. Isten is így keres bennünket. A pásztor mintája ez. Nem a törvény szigorával sújt le, hanem a kegyelem meglepő gesztusával állítja helyre az elveszett ember méltóságát. És miért tesz így? Azért, szeretett testvéreim, mert értékesek vagyunk. Ágoston azt mondja, hogy az elveszett drachma az emberben lévő imágó dei, amely elhomályosodott, amit elfedett a bűn, de attól még értékes. Mi az, hogy imágó dei? Isten arcuság. Mi van az érméken? Általában, amikor őket ugye érméket ütnek, akkor rajta van az uralkodónak a képe. Ugye maga Jézus is mondja, hogy mi van a pénzen, azt mondja, a császár képe van. Ez azt jelentette, hogy a császári. Hát ugye a császárt jelképezi. És ezért hasonlít minket a drachmához az ige, mert azt mondja, hogy mi is rendelkezünk az Isten képűséggel. Valami van bennünk, ami az Istenre emlékeztet. És még hogyha egy drachma elgurul a porban, milyen sokszor mennek és ezekkel a keresőkkel találnak régi pénzeket, ugye? És aztán szépen le kell törölni. Igaz, hogy poros, igaz, hogy nagyon sokszor meg kell tisztítani, de milyen értékes a régi megtalált pénzérme, vagy ezüstérme, ugye? Értéket képvisel. Így tanít az ige, hogy az ember minden esetben értéket képvisel, még hogyha be is porosodott az Isten képűségnek az arca, még hogyha el is veszett, ahogy a drachma elveszett ebben a, ugye a példázatban, és ezért
egy új gondolatot hoz az ige ebbe a világba. Abba a világba, ahol azt mondjuk, hogy írtsunk ki mindenkit körülöttünk, aki nem felel meg a mi elvárásokra. Abban a világban, ahol leírjuk a másikat, ahol még a nóta is azt mondja, rendes ember én már nem leszek, ugye? Mert minden éjjel zülleni megyek, ugye? És azt mondja, kész, még magamat is leírtam, mások is ezt gondolják rólam, és én magamat is leírom, és elpusztítandó vagyok, ahogy nagyon sokszor a földi filozófiák ezt megfogalmazták. De az ige nem ezt mondja, hanem azt mondja, a söprés és tisztítás, a megtérés folyamata, amellyel Isten visszaállítja a saját képmását. Isten lámpása a sötétségben, Rembrandt nagy mestere volt a fény árnyék művészetének, és amikor lefesti a tékozló fiú példázatát, akkor érdekesen festi le, az egész kép sötét. De ott a centrumban, ahol ott van a fiú, egyszer csak látszik egy fényes, aranyozott világosságban lévő kéz, amely kinyúl a tékozló fiú után. Az Istennek a jelképe, az Isten keresésének a jelképe, szeretett testvére, más, mint ahogy a világ gondolkozik, de mégis ez az egyháznak a küldetése. A megtérés nem emberi teljesítmény, hanem válasz az Isten által megadott kegyelemre. És ez az üzenet az, ami az egyháznak szól. Az egyház nem egy védett klub a 99 igaz számára, hanem a kereső szolgálat a sötétben, amikor keresi Isten az övét. És ez nagyon-nagyon tanít minket erre. Egyszer hallottam egy ilyen példát, hogy egy kisfiú az ül a templomnak a külső grádicsán, vagyis lépcsőjén, és sír. És oda jön hozzá Jézus, és kérdezi, hogy hát miért sírsz? Hát azt mondja, bementem a templomba. És mi történt? Hát azt mondták, hogy nem odaálltam, ahova kell. És aztán azt is mondták, hogy nem úgy énekelek, ahogy kell. És aztán egyáltalán mit keresek itt? És addig piszkálták a gyereket, hogy kiment, és leült a templom elé. És Jézus meg ott beszél vele a kis példázatban, és azt mondja, hát engemet is kikergettek. Hát nagyon sokszor vagyunk ilyen kegyetlenek. Erre nevel bennünket a környezetünk, hogy egyáltalán nem vagyunk türelmesek a körülöttünk lévőkre. Hiszen ez jön állandóan ránk, ezzel szembesülünk állandóan. Pedig a templomnak az ajtaja azért van nyitva, hogy az ember kegyelmet találjon. Hogy az Isten valóban kiöntse ránk az ő tisztító kegyelmét és vigasztalását. Értjük, hogy miért tanították eleink a Biblia alapján azt, hogy csak kegyelemből, mert mind van, amit ne Istentől kaptál volna. Vagy Pál, ahogy mondja, hogy kegyelemből van üdvösségetek, és ez nem tőletek van, hogy senki ne kérkedjék, hanem egy mérhetetlen alázatra tanít bennünket az Isten. Tudja az Isten, hogy kik vagyunk. Tudja, hogy mivel van tele a lelkünk, de mégis magához enged, és mégis ajándékot akar nekünk adni. És ott van, szeretett testvéreim, a tanítás, hogy hogy van ez nagyon sokszor a mi életünkben. Hogyha lélektanilag belegondolunk, a mai ember nagyon sokszor ilyen elveszett. Észrevéthetetlenül eltéved az ember a mindennapokban. A mai ember ritkán dönt úgy teátrálisan, hogy elhagyja az Istent. Inkább a mikrodöntések, a túlhajszoltság, a mindennapi teher, ami ott van a mi életünkben, elveszi az időt tőlünk. Mint hogyha Dante-nak az isteni színjátékából olvashatnánk, amikor ő leírja ezt a helyes út elvesztését, azt mondja a kezdő soraiban, az ember élet útjának felén egy nagy sötét erdőbe jutottam, mivel a helyes utat elvesztettem. Tehát ő ment a saját útján, és egyszer csak elvesztette. És egyszer csak azt érzi, hogy egy nagyon sötét erdőbe, helyzetbe jutott.
Dante nem szándékosan ment a pokol kapujához, egyszerűen elaludt. Elterelődött a figyelme, és lassan besétált a sötétbe. Ez az emberi életnek a diagnózisa is tud lenni. Nem nyílt lázadással veszünk el, hanem az élet sűrűjében észrevehetetlenül sodródva. És a megtérés első lélektani lépése az a tény beismerése, hogy sötét erdőben vagyok, és egyedül nem találok ki. Egy kicsit ugyanolyan tehetetlenül érezzük magunkat, mint a drachma, mert sokszor a trauma, vagy egy kiégés, vagy egy depresszió, vagy egy függőség állapota az embert elszigeteli. Hiszen, hogyha panaszkodni kezd el, akkor mi történik? Hát akkor nem nagyon akarnak meghallgatni. Ha bajba kerülsz, akkor valahogy úgy van beállítva ez a mai világ, hogy egyedül maradsz ebben. És érdekes, hogy az Isten mégsem hagy egyedül ebben. És nagyon sokszor még azok is, akiknek külsőleg lehet, hogy mindenük megvan. Az egyik ilyen illusztráció lehet erre Orson Welles Aranypolgár című műve. Foster Kane a világ leggazdagabb embere. De annyira magányos lesz, hogy az életét egy nagy kastélyban éli le. És amikor haldoklik ez az ember, akkor egyetlen egy szót mond, az, hogy rózsabimbó. És akik ott vannak mellette, próbálnak rájönni, hogy mi ez a rózsabimbó. Valaki úgy gondolja, hogy ez a szeretője, akit szeretett. Valaki úgy gondolja, hogy ez valami kincs. De nem tudnak rájönni, hogy mi van. És amikor elkezdik a hagyatékát átnézni, és az értékes dolgokat megtartani, és az értékteleneket kidobni, akkor jönnek rá, hogy találnak egy öreg szánkót, ami még gyerekkorában volt az övé, amire rá van rajzolva egy rózsa, és ez a rózsabimbó. És ezt a szánkót neki adták, amikor még szegény volt, mielőtt gazdaggá lett volna is. Akkor tapasztalta az igazi szeretetet, mert nagyon sok álsággal találkozott abban az időben, amikor már volt miért tisztelni a rangjáért, a gazdagságáért, egészen másképp bántak vele. Nem biztos, hogy teljes szeretetből, szeretett testvéreim. Vagy talán Antoine Saint-Exupéry érteti meg velünk az embernek a pótolhatatlanságát. Ugye a kis herceg az eljön egy bolygóról, ahol volt egy rózsája, amit szeretett, ami le volt takarva egy búrával, védett a széltől, leszette a hernyókat a kis leveléről, és nagyon fontos volt a számára. De amikor eljön a bolygójáról a földre, akkor egyszer csak találkozik egy csomó rózsával. Ugyanolyanok, mint az az övé, és úgy tűnik, hogy az ő rózsájának a különlegessége az már nem ér semmit. És akkor találkozik a rókával, amely megtanítja megérteni az értékeket. Azt mondja, hogy akit megszelidítsz, azért felelős vagy. És ahhoz ragaszkodsz, amihez valóban, amiért áldozatot hozol. A te számodra az a rózsa a fontos, miért? Mert azt te öntözted, arra időt szántál, azt védted, az hozzád kötődik ez a rózsa. És akkor elmegy ez a kis herceg, és azt mondja a többieknek, ó, rózsák, ti szépek vagytok, gyönyörűek vagytok, de számomra nem jelentetek annyit, mint az a rózsa, amely ott volt az én bolygón, amit ápoltam. És nagyon sokszor halljuk ebben a történetben is, hogy a pásztornak van 99 olyan bárány, amely biztonságban van. De ő nem úgy számol ilyen pragmatikusan, hogy hát egy elveszett, leírjuk. Tudom, mikor katona voltam, akkor ugye azt számolták, hogy egy-egy ejtőernyős próbánál bizonyos százaléka az ejtőernyősöknek az nem sikerül úgy, ahogy kell az ugrás, és meghal. És volt olyan eset, amikor valaki felragadt egy fára, valaki a drótokon lógott, és akkor kerestük néhány napig, mire megtaláltuk. Benne volt az, hogy ennyi százalék elpusztulhat.
És érdekes, hogy a példázatban nem erről van szó, hanem hogy a kis hercegnek fontos volt az az egy rózsa, ugye a pásztor is azt mondja, hogy megismételhetetlenek vagyunk, különlegesek vagyunk az Isten számára, és ez egy nagyon fontos üzenet. Lehet, hogy néha nem látszunk. Olyanok vagyunk, mint a drachma a porban. Volt egyszer egy ilyen történet, 1995-ben a Hubble ugye űrteleszkóp, az kutatta a világot, ugye röpült már akkora bolygók között, és volt egy érdekes terület az égbolton, amely ilyen teljesen sötétnek tűnt, úgy tűnt, hogy nincs ott semmi igazából. A nagy medve meg a kis medve, mi amikor iskolában jártunk, akkor itt tanultuk, a göncörszekér, kis göncör meg a nagy göncör, ez a másik neve, és tudjuk, hogy ott van az északi sarkcsillag, és az egyik csillag mögött van egy ilyen nagy terület, amely teljesen sötétnek tűnt, ugye az égbolton sok világító test van. És átprogramozták, rizikóztak vele, hogy nem fog engedelmeskedni ez a teleszkóp, és oda irányították, és 10 napig ilyen nagyon mély fotózást végeztek abba az irányba, és aztán mikor megjöttek az eredmények, akkor kiderült, hogy 300 hatalmas galaxis van abba az irányba, amikor ugye érzékelték ezek a ugye nagy kamerák a fényt, és rájöttek, hogy nagyon sokszor úgy van a mi életünkben is, hogy nem vesszük észre a másikat, sőt, nagyon sokszor úgy tűnik, hogy mi is magányosak vagyunk, és senki nem vesz bennünket észre. De ez a példázat arról szól, hogy az Isten mindent tud rólunk. Ahol ott van a vallásos gőg, vagy a társadalmi ugye megítélés, hogy ez valaki, aki nem fontos, és ürességet, és sötétséget, és bűnöst lát a környezetünk, ott Isten kitartó tekintete és kegyelme felszínre hozza az elrejtett értéket. És van ennek egy csodálatos üzenete, ami számunkra ebben az elvadult világban, amely másképp ítél. Ott van az, hogy vizsgáljuk meg magunkat, hogy hol vagyunk mi ma ebben a történetben. Lehet, hogy ilyen elveszett lyuk vagyok, aki sodródik, kiég, aki elvesztette az életnek az irányát, és úgy érzi, hogy egyedül maradt az ő próbáiban. Vagy egy elveszett drachma vagyok, aki tehetetlen, vagy megsérültél, vagy a porban fekszel, úgy érzed, hogy senki nem lát, senki nem talál meg. Vagy pedig az a fanyolgó farizeus vagy, aki elítéled azokat, akik nem a te szabályod szerint élnek, és ezzel nagyon sokszor kizárod magad az Isten öröméből. Nagy baj, hogyha akkor tudunk csak örülni, hogyha valakinek az életében valami baj van, és kinevetjük a kárörvendezéssel. Az Isten másról beszél, azt mondja, akkor van öröm a mennyben, hogyha egy bűnös embert megtalál az Isten, és az megváltozik. És ott van, szeretett testvéreim, az, hogy az Isten tanít minket az értékállóságra, a mennyei öröm evangéliumára. Az érték megmarad. A drachma a porban is drachma marad. A bűn, a kudarc a különböző helyzetek ellenére, a bajaink, a bűneink ellenére. Isten nem megsemmisíteni akarja az övét, hanem magához vonzani. És így válik az Istenre találás pillanata, amikor az Úr kezébe vesz, megtalálja a lelkünket az öröm ünnepévé. Mindkét példázat örömmel végződik. Átmegy a pásztor, és azt mondja, hogy megtalálta a juhát, és öröm van. És az asszony is örömében átmegy a szomszédasszonyhoz, és azt mondja, hogy nézed, megtaláltam az én drachmámat. Örüljetek velem! Isten nem, szeretett testvéreim, kötelességtudatból ment meg minket, hanem az ő örömével keres minket, és az ő örömére. És ott van egy felhívás is ebben,
Engedd ma, hogy a pásztor megtaláljon. És hogyha megtalált, akkor engedd, hogy vezessen. Ne küzd tovább a saját erődből, hagyjad, hogy vállára vegyen, hogyha elfáradsz, hogy megpihentessen, hogy hazavigyen, hogy öröm legyen a mennyben, és öröm legyen a te életedben. Adj az Isten, hogy így legyen. Gyertek, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, lelkünk megváltója és hordozója, háladással köszönjük a te evangéliumodat, amely, Urunk, feltárja a mi számunkra a te szeretetednek mélységét. Köszönjük, hogy te kereső és megtartó Isten vagy, aki szereteteddel keresel bennünket, és nem haragoddal. Köszönjük, hogy a te szemedben egyikünk sem csak statisztika, egyikünk sem elfeledett porszem, hanem drága és pótolhatlan értékeid vagyunk. Kérünk téged most különösen, Urunk, minnyájunkért, azokért, akik eljöttek fejet hajtani a te akaratod előtt. Könyörgünk ezért a városért, minden gyülekezetünkért, Kárpátaljáért, szülőföldünkért, házainkért, családjainkért, a közelben és a távolban, mindenkiért, Urunk, akik téged keresnek, rád vágyakoznak, azokért is, akik ott vannak a porban, a sötétben. Te látod a szétszakadozott családokat, látod a gyászt, a fáradtságot, a bizonytalan holnaptól való félelmet. Nyújts ki a te gyógyító kezedet, kérünk. Hozd el a mennyei békességet erre a világra, és Urunk, ebbe az országba azt a békét, amely vigasztal, hogy ne sírjanak az özvegyek, az árvák, hogy ne kelljen meghalni a fronton a katonáknak, hogy ne kelljen gyászolni, Urunk, hanem a te vigasztalásod legyen velünk. Kérünk téged, védelmezz bennünket, adj reménységet a csüggedőknek, állíts rápra bennünket, légy a mi vigasztalunk, aki örömmel és békességgel tölti meg a mi lelkünket, aki engedi, hogy áldással szolgálhassunk a mi környezetünknek. Hordozz minket a te erős válladon mindennapjainkban. Segíts, hogy ne a saját erőnkből akarjunk küzdeni, hanem ragyogtassa a te orcád ránk, a te kegyelmednek áradatát, formáld át a mi gyülekezetünket kereső közösségé, hogy ne ítéljük a világot, hanem Krisztus szeretetével karoljuk az elveszetteket, és együtt örülhessünk a te mennyei angyalaiddal minden hozzátérő lélekért. Urunk, áld meg bennünket, Krisztusért kérünk, a te szent nevedben kérünk, hallgass meg minket. Amen. A mi Urunk itt tanít minket imádkozni. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mindörökké. Amen. Mindezek után vegyük az Úr áldását, és az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveinket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Isten áldását kívánom a kedves testvéreknek az életére. Záró énekként himnuszunk eléneklése után a 468. dicséretünket énekeljük majd. A 468. dicséretünket énekeljük, így kezdődik: Kövesd a Jézust, kövesd még ma.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.
2: Szeretettel köszöntöm a Púzus FM hallgatóit a mai vasárnapi muzsikaszó összeállításában. Barta Miklós vagyok. Mai műsorunkban a dallam, a harmónia és a zene varázslatos világa egyesül. Tartsanak velünk! Vitajuszlok a Csivradio Puls FM. Menez vúgy Miklós Barta. Dovásoju uvahy programma Movoju muzyki. У сьогоднішній передачі поєднується чарівний світ народної музики, гармонії та мелодії. Залишайтеся з нами!

kocsmáros né, szép csárdás né, de ugat a kutyája. Nem jöttem én, de nem jöttem én, lopni az udvarát.

csengő hangját hallottam a csárdába, hanem azért jöttem az udvarába. Rózsám szobát csengő hangját hallottam a csárdába.

0: Ніхто нас не переможе. Щиро вдячний своєму угорському колезі, що вперше в історії взагалі угорський омбудсман приїхав на Закарпаття на моє запрошення. Це відбулося 17 липня поточного року. Тоді ми відвідали Ужгород. Він автоматично запросив мене відвідати Угорщину. Я вперше відвідав Угорщину як омбудсман України. Ми зразу запланували спільний моніторинговий візит в Україні. Ми підписали меморандум про співпрацю. І ми створили робочу групу по напрямку захисту прав національних спільнот, угорської національної спільноти в Україні, української національної спільноти в Угорщині. По три людини з кожної інституції, починаючи від керівників, тобто два омбудсмани, два заступники омбудсмани, два керівника секретаріату, почали працювати в цій щоденній робочій групі. І ви бачите, перший результат – це спільний моніторинговий візит в Україні, причому дводенний. В першу чергу, ми як омбудсмани, ми показуємо, що якщо є проблеми, вони існували, існують і будуть існувати. Але проблеми вирішуються тільки тоді, коли треба ними займатись. Проблему треба обговорювати і шукати спільно, як їх вирішувати. Набагато легше обмінюватись політичними заявами, як це, на жаль, дуже часто робить Угорщина. Тому ми якраз з моїм угорським колегою перейшли до абсолютно іншої філософії. Це конструктивна робота, це виявлення проблемних питань і напрацювання спільного бачення, як вирішити ці питання. Я дуже хочу, щоб ця комунікація, яка зараз відкрилась між двома омбудсманами, вона призвела до того, що всі представники різних гілок влади двох країн перейшли в такий же самий режим комунікації. Спільно шукали компроміс між двома країнами. Я єдине, що хочу додати, що я переконаний, що російська агресія – це агресія не тільки проти України, а й проти демократичної Європи. І зараз українська сторона стоїть на лінії фронту захисту всієї Європи. І кожна країна, на мій погляд, повинні допомагати захищати українцям всю Європу. І от Угорщина, в тому числі країна, яка приймала і приймає українських внутрішньопереміщених осіб, яка допомагала військовим, українським військовим, яка приймає на реабілітацію українських ветеранів, яка приймає на літні канікули українських дітей. Це в тому числі вклад в нашу спільну боротьбу. Тому я хочу висловити слова вдячності угорському колезі, угорським партнерам, всьому угорському народові, який допомагає Україні і українцям. Разом ми точно переможемо спільного ворога.
1: Ви почули інтерв'ю з уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Дмитром Лубінцем.
2: Az elmúlt percekben Dmitro Lubincet, Ukrajna legfelsőbb tanácsának emberi jogi biztosát hallhatták.
1: Уповноважений з основоположних прав Угорщини Імре Югас разом із моніторинговою групою вивчає, в яких умовах відбувається навчання на Закарпатті, як організований освітній процес, а також яким чином забезпечується право дітей на навчання угорською мовою. Високопосадовець разом із своїм українським колегою, уповноваженим з прав людини Дмитром Лубінцем, під час спільного моніторингового візиту протягом 22-23 вересня відвідали кілька освітніх закладів, щоб ознайомитися з тим, як здійснюється навчання угорською мовою та який досвід мають учні, які належать до угорської національної меншини. За словами Імре Югаса, на основі досвіду, отриманого під час візиту, учні угорських шкіл належним чином володіють державною мовою. Більше про це ви почуєте далі в інтерв'ю з Імре Югасом.
2: Югас Імре Magyarország alapvető jogok biztosa egy monitoring csoport segítségével azt vizsgálja, milyen körülmények között zajlik az oktatás Kárpátalján, hogyan szervezik meg a tanítási folyamatot, valamint miként biztosítják a gyermek magyar nyelvű tanuláshoz való jogát. A vizsgálatokat szeptember 22-e és 23-a között tartották. Juhász Imre Magyarország alapvető jogok biztosa, valamint Dmitro Lubinec, Ukrajna parlamenti emberi jogi biztosa a közös tényfeltáró látogatás során több oktatási intézményt is felkerestek, hogy megismerjék, hogyan valósul meg a magyar nyelvű oktatás, és milyen tapasztalataik vannak a magyar nemzeti kisebbséghez tartozó diákoknak. Juhász Imre szerint a látogatás során szerzett tapasztalatok alapján a magyar is iskolák diákjai az államnyelvet is megfelelően használják. A következőben őt hallják.
3: Kétnapos vizitre jöttünk, és az a célunk, hogy minél több olyan intézménybe jussunk el, ahol magyar nyelvű oktatás folyik. Elsősorban az anyanyelvi nyelvű oktatást szeretnénk feltérképezni. Ez a nap, ez nem teljesen erről szólt, ez igaz, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy nagy eredmény, hogy Szolyvára eljutottunk, és az ukrán kollégával együtt tudtunk megemlékezni az áldozatokról. Ennek azt gondolom nagy jelentősége van, mint elmondták, ilyen jellegű és ilyen szintű megemlékezés nem nagyon volt. Azt gondolom, ennek túlmutató jelentősége van, hiszen nem mindegy, hogy milyen módon közeledik a többségi nemzet a kisebbség áldozataihoz. Hát ez egy jó lépés lehet. Jártunk iskolákban is már, de ennek az egész monitoringnak, ennek az egész tényfeltáró utazásnak azért van egy olyan lényeges törekvése, hogy minél kevesebb külső hatás nélkül juthassunk információkra, tehát most már a holnapi napon kevesebb asszisztenciával és kevesebb kísérővel kerül majd sor ezekre a szakmai találkozókra, bár holnap még úgynevezett NGO-kkal, amelyek a magyarságért tesznek, még lesz egy találkozó, amin az ukrán kollégák is ott lesznek, de utána már ilyen nem lesz, és hát nem beszélve, hogy nem egy csoportunk járja itt a Kárpátalja is, hanem három, tehát ők már nem lesznek érintve ezekben a közös megmérettetésekben. Roppant jó nyomásom volt egyébként, nagyon kellemes volt minden szinten, hiszen több osztályban is jártunk. A Mugácsi Rákócziban ott kisebbekkel találkoztunk, és itt pedig ugye már egy érettségiző osztállyal. Hát nekem azt jelentette ez, hogy az a korábbi félelem, vagy legalábbis ez jelent meg ugye a médiában, hogy a korábbi törvénymódosításokat az generálta volna, hogy az államnyelvet nem beszélik a magyar iskolában járó gyerekek. Aztán ugye ez változott valamelyest 23-ban, de legalább ugye az a rendszer megszűnt, hogy szépen felmerül rendszerben meg is szűnik az anyanyelvi oktatás, mert az államnyelvet meg kell tanulni rendesen. Én azt gondolom, hogy ez nem volt indokolt 23-at megelőzően sem, hiszen ők szerintem, amennyire én meg tudtam ítélni, és hogy az ombudsman kollégák beszélgettek, tökéletesen értik és használják az államnyelvet, és semmilyen hátrány ebből a szempontból őket nem fogja érni, hogy nem tudják megértetni magukat valamely ukrán hatósággal, hivatallal, ahol esetleg nem beszélnek és nem használják a magyar nyelvet, mert én arról győzöttem meg, hogy ez a tudásuk, ez készségszinten megvan. Most az pedig, hogy hát angolul is tanulnak, ez pedig a mai világban szem, hogy nyilvánvaló, és nagyon örülök is, hogy olyan magyar diákok fognak itt végezni, akik akkor megállják a helyüket akár külföldön is, hogyha odaveti őket a sors az angol nyelvokán. Nyilván egy májusban kezdődött kapcsolat, megvoltak a bemutatkozó utazások. Én hangsúlyoztam ezt Szolyván is, meg hát nekik is mondtam már, ugye, hogy dolgozni jöttünk ide. Én kevesebb protokollális eseményt szeretnék a jövőben is, több munkát, amelyel akkor elősegíthetjük azt a célt, hogy feltérképezzük akkor az anyanyelv használat helyzetét itt Kárpátalján. És nyilván nem csak arról van szó, hogy az iskolákban mi a helyzet, meg nem csak arról van hogy a tanórákon mi a helyzet, hát nyilván van nagyon sok egyéb, ahol akár iskolában is, vagy iskolai rendezvényeken, vagy azokhoz kapcsolódó rendezvényeken használni lehet, illetve kell az anyanyelvet, de ez nagyon messze megy, hát nyilvánvalóan van adminisztráció, hogyan vezetik, hogyan írják a neveket, tehát nagyon sok felé van itt még teendő, amiket fel kell tárni, hogy is néz ki ez, ugye Sütő András mondta azt, hogy az ember személyiségének az utolsó mencsvár, az utolsó kincsestára az az anyanyelv. Hogyha az anyanyelv használat sérelmeket szenved, pláne gyerekkorban, iskolás korban, akkor az ember személyiség fejlődésére is egészen biztosan, hogy hátrányosan hat. Tehát azt gondolom, mindent meg kell tenni azért, hogy itt ne legyen hiba. Aztán, hogy a későbbiekben, mert nyilván a vizsgálat kiterjed, ne is ki is terjed, remélem, a hivatali nyelvhasználatra. Ugye itt komoly ígéretek vannak a politikai tevékenység vonatkozásában és az anyanyelv használat rendezésre, tehát itt lesz munka még ezen monitoring vizsgálaton túlmenően is, hiszen bizonyos módosításokat 27-re ígért az ukrán fél, amennyire én tudom. Tehát azt gondolom, hogy nem ez az utolsó ilyen jellegű utazás, hogyha a kapcsolatok tényleg fennmaradnak. Nyilván ők is szeretnének majd Magyarország jönni, és jó jobban megismerni, hogy az odaszakadt ukránok hogyan élnek. Ez ugye nyilván egy picit más természetű dolog, mert őshonos ukrán Magyarországon az gyakorlatilag maximum néhány száz fő van, de most nyilvánvalóan ugye több tízezeren vannak, akik az elmúlt években érkeztek, ott is vannak gyerekek, ott is vannak iskolák. Nyilván a kollega ezt szeretné megnézni, hogy milyen módon élnek ők, és milyen módon tudják adott esetben a nyelvüket használni. Nekünk ezzel egyébként nincsen problémánk, nézze csak meg. Tehát ez a része az együttműködési megállapodásnak szerintem működhet a jövőben folyamatosan. És van még egy folyamatos dolog ebben, hogy alakult egy munkacsoport, ugye nem úgy alakult ez a munkacsoport, hogy nem tudsz megoldani egy problémát, akkor csinálj egy bizottságot, hanem olyan formán, hogy tényleg a két ombudsman helyetteseik, illetve részünkről egy helyet és a főtitkár van benne, és mi szeretnénk elérhetővé tenni ezt a munkacsoportot, úgymond a jogkereső közönség számára is. Tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk a honlapunkra rákattint, az ott látni fogja, akár hogyha Kárpátalján van, és úgy érzi, hogy nem tudom, én oktatási jogai van őt, vagy a gyermekét érte valamilyen olyan sérelem, az ombudsmanokra tartozhat, akkor megkereshet minket. És akkor ezt direktbe tudjuk jelezni az ukrán félnek, nyilván neki van itt joghatósága, de akkor is egy plusz, hogy mondjam, impulzus jelenthet az, hogy már érdeklődött a kérdésben a magyar ombudsman kollega is. Ha ez az együttműködés tényleg megvalósul, akkor ilyen apró munkában is megjelenhet ez, nem csak a nagy általános kérdésekben. Valóban én javasoltam ezt a helyszínt egyrészt azért, mert korábban már jártam itt, hogy ezt említettem, Szolyván is, és azt gondolom, hogy ilyen horderű kérdés, mint a Málenki robot 1944-ben, az igazán olyan volt, amivel megszólíthattuk az ukrán kollégát is. Mondom sem kell, hogy nem tudtak erről, nem ismerték. Azt látom, hogy azért az ismeretek a kárpátai magyarságról nem olyan magas szinten vannak, és nyilván a társadalom az ezen a téren némi deficittel küszködik, tehát én azt gondolom, hogy ezek a találkozók egy picit ahhoz is hozzájárulhatnak, hogy nem a kárpátai ukránok nyilvánvalóan, hanem a más részein élők, ez egy kicsit közelebb jön a kárpátai magyarság, és egy kicsit módosítja a róluk alkotott esetleg nem feltétlen mindenben korrekt képet.
1: Ви почули уповноваженого з основоположних прав Угорщини Імре Юхаса.
2: Az elmúlt percekben Juhász Imrét, Magyarország alapvető jogok biztosát hallhatták.
1: Дякуємо за увагу. Залишайтеся і далі з нами та слухайте Радіо Пульс FM.
2: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Реклама на Радіо Пульс FM.
5: Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250 097 966 0250.
2: Stabil munkát keres. A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszázból és Bátyúból. Érdeklődni a 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
6: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
7: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért.
5: A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Bónusz sebesség. Ugyanaz a havidíj.
7: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед. На Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
9: Огостя ові сир вагя шир. Біза магата легіоббакра. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095-102-03-31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
10: Az UKN Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
11: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Снєжка» в Берегові пропонує нові ідеї. Оновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фар. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050-87-34-230. Снєжка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
12: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Snyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 200 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász Rozsaskert utca 4, telefon 050-87-34-230. Снежка Берексас, ötletek, színek, stílus, egy helyen.
13: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
14: Одакінт már ősz van, a Storicsna üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Storicsna Juvelírna Fabrika. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
15: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
16: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel, minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsankó utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
17: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099 24 4 07 Viber, WhatsApp, Telegram.
4: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
18: Рекламу хвилю.
19: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
20: Реклама kapcsolatban. Hívja a 066 78 49 950-es telefonszámot. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 066 78 49 950.

kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

Ő volt az első afroamerikai előadó és az első nő, aki a Rolling Stone magazin címlapjára került. A Rolling Stone minden idők 100 legjobb előadója és minden idők 100 legjobb énekese közé sorolta. Turner csillagot kapott a Hollywoodi Walk of Fame-en. Emellett 2005-ben a Kennedy Center Honors a munkássága előtt tisztelgett, valamint megválasztották az év nőjének is.

Ezzel Tina lett az első előadó az Egyesült Királyság slágerlistáinak történetében, akik 6 egymást követő évtizedben is a top 40-es slágerlistán szerepeltek. 2023. május 24-én 83 éves korában évek óta tartó betegsége után az otthonában, Küsznakban halt meg. Ez volt a Zeneshow Simply the Best, egy műsor Tina Turnerrel. Köszönjük, hogy velünk tartottatok ezen a különleges utazáson, és reméljük, hogy Tina zenéje újra és újra

Zenesáv a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92.1 FM. Классное радио в дорогу.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dimjanosto 2. Jodin FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

Ő volt az első afroamerikai előadó és az első nő, aki a Rolling Stone magazin címlapjára került. A Rolling Stone minden idők 100 legjobb előadója és minden idők 100 legjobb énekese közé sorolta. Turner csillagot kapott a hollywoodi Walk of Fame-en. Emellett 2005-ben a Kennedy Center Honors a munkássága előtt tisztelgett, valamint megválasztották

0: megteszek. Neked, de a titkod nem leszek.
1: Zenesáv, a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszáj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!
2: Volt egyszer egy mese volt!
3: Abban minden mese volt!
4: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádió.

Kedves hallgatóim, ezúttal is egy üveghegy mese következik. Fogadjátok szeretettel! Bara Gabriella, Mat Ek mese. Hol volt, hol nem volt? A parametrikus egyenleteken innen, az egyenlő jelén túl, ahol a kurta szarvú négyzetgyöktór, élt egyszer egy híres neves matematikus, akit Mat Ekmesének hívtak. Erről az Ekmeséről azt kell tudnunk, hogy még a házát is trigonometrikus függvények tartották össze. Reggel a kongruenciával kelt, este a függvényekkel feküdt. Napközben pedig feladatokat állított össze és oldott meg. Volt, hogy egy nehezebb példa megoldásával több napot is eltöltött. És mindig nagyon örült neki, ha sikeresen megoldotta. Így élt éldegélt a mi matematikusunk, míg egy napon egy egészen váratlan dolog nem történt vele, épp egy igen nehéz feladat közepén tartott, mikor hirtelen berontott hozzá két ismeretlen, és se szó, se beszéd megragadták, és meg sem álltak vele számtanország közepéig. Itt aztán elpanaszolták neki gondjukat, bajukat. Ekmese megtudta, hogy számtanországban elszaporodott a sok pontatlan példa. Felelőtlen feladat, és egyenlőtlen egyenlet. Egy szóval kitört a káosz, és csak egy igazi matematikus tudna rajtuk segíteni. Ekmese nem tétovázott sokat, hanem azonnal munkához látott. Először a két ismeretlenes egyenlettel kezdte, az egyik ismeretlen segítségével kifejezte a másikat, behelyettesítette, és innentről már viszonylag egyszerűen levezette. Így megismerhette a két ismeretlent. Egyikőjükről kiderült, hogy ő a körsugara, és hálából megajándékozta egy pi paripával. A másik sem akart adós maradni, hiszen ő meg a derékszögű háromszög befogója volt, ezért ő egy koszinusz kardot adott Ekmesének. A mi matematikusunk illendően megköszönte az ajándékokat, elbúcsúzott, majd felült a pi paripájára, és elvágtatott, hogy megoldja a ráváró problémákat. Addig mentek, mendegéltek így kettecskén a paripával, míg nem találkoztak egy óriás emeletes törttel. Bizony ennek nem volt se füle, se farka, és nem akart elmozdulni se jobbra, se balra. Törhette is a fejét Ekmese, hogy mihez is kezdjen most. De végül csak kiötlötte a megoldást, mindig csak a legalsó törttel foglalkozott, így nem sokára a terpeszkedő óriásból nem maradt más, mint néhány szánalmas számítás, amivel Ekmese már könnyedén elbánt, és folytathatták útjukat. Már dél felé járhatott az idő, mikor betértek egy kis falucskába. Így csodálkozott csak Ekmese igazán, mert a falu lakói, ahányan voltak, annyi felé szaladtak, menekültek, rejtőzködtek, ki hova látott, pincébe, padlásra, szalmakozolba, számhalmazba. Addig-addig, míg Ekmese meg nem elégelte az eszeveszett rohangálást, megragadta az egyik futó falusi karját, és tőle próbálta megtudni, hogy ki vagy mi okozza ezt a nagy riadalmat. A szegény pár a félelemtől reszketve, hebegve, habogva, de mégiscsak elmondta a kétségbeesésük okát. Az ő falujuk nem más, mint negatív falba, mert itt lakik az összes mínusz. De ezt jól tudta a gonosz modulus sárkány is, aki gyakran ellátogatott ide, mint a modulusok általában megeszi a mínuszt, vagyis az itt élők jó részét. Alig fejezte be a mondókáját a szegény mínusz, az utca sarkán már fel is tűnt a tűzokádó szörnyeteg. Teásbögre méretű szemeivel pásztázta végig tüzetesen az utcát, újabb áldozatok után kutatva. Ekmesét azonban nem ijesztette meg, hősünk egy pillanatnyi habozás nélkül megsarkantyúzta a lovát, és egyenesen a sárkány felé vágtatott, kirántotta koszinusz kardját, és levágta vele a szörnyetek fejét. Annak még bukkani sem volt ideje, egyből kilehelte a páráját a gonosz lelke.
A falusiak csak nagy sokára mertek előjönni a rejtekükből. Szegény kis minuszok attól tartottak, hogy a modulus nem pusztult el, csak egy cselt eszelt ki, hogy valamennyiüket törbe csalja és egyszerre felfalja. Amikor azonban meglátták, hogy ilyesmiről szó sincs, egyből visszatért a bátorságuk, daloltak, örvendeztek, egyesek még táncra is perdültek. Megköszönték Ekmesének, amit értük tett, de ugyanakkor azt is elárulták, hogy még nagy szükségük van a segítségre. A gonosz sárkánynak ugyanis volt egy még nála is gonoszabb, vénséges vén öreganyja, Gamma boszorkány. Világ életében, ahol csak tudott, ott tártott számtan ország lakóinak. Azonban egyszer az ő ideje is eljött, de mielőtt még eltávozott volna az élők sorából, megátkozta számtan országot és összes lakóját. Azért van annyi pontatlan példa, függőfüggvény, megoldatlan egyenlet. De ami a legnagyobb baj, míg a szám egyenesen is összekeveredtek a számok, és hiába próbálkoztak vele oly sokan, eddig még senkinek sem sikerült visszarendeznie őket. Ekmese türelmesen végighallgatta a történetet, majd munkához látott. A minuszok ügyesen összehívták számtan ország összes problémáját. Negyed óra múlva az összegyűlt egyenletek elfoglalták a falu főterét, a feladatok jobb felől, a példák pedig bal oldalt várakoztak. Azok, akik nem jutottak be, a falu körüli réten telepedtek le, és vártak a sorukra. Ekmese 7 héten át, 8 nappal átéve dolgozott, szorzott, osztott, kimond és összeadott, míg meg nem oldotta az utolsó feladatot is. Utoljára már gyufaszállal kellett kitámasztani a szemhéját, hogy le ne csukodjon a fáradtságtól. Ő azonban nem érte be ennyivel, leheveredett, hogy kialudja magát, és mikor felébredt, elindult helyre rakni az összekeveredett számegyenest. Szerencsére nem kellett sokáig mennie, mert ott volt a számegyenes, a mínuszok falvától jobbra. Bizony, tényleg nagy keszekuszaságban voltak a számok, egymás hegyén hátán tolongtak, toporogtak, lögdösődtek, türelmetlenkedtek. Ekmese éppen jókor érkezett meg. Katonáson felsorakoztatta a számokat, a negatívakat balra, a pozitívakat jobbra, a tölteket pedig az egészek közé. Már látszólag helyreállt a rend, csak a kis nulla szomorkodott ott egymagában, mert őt sehová nem akarták befogadni, hiszen ő se nem negatív, se nem pozitív. Ekmese igen megsajnálta, ezért betette őt középre, így már tényleg mindenkinek megvolt a maga helye. Számtan ország lakói megörültek, hogy helyreállt a rend az országokban, ezért 7 országra szóló lakomát csaptak Ekmese tiszteletére. Én is ott voltam, jót mulattam, 1/3 tortát még ajándékba is kaptam. A mulatság után Ekmese sorban elbúcsúzott a számoktól, felült a piparipájára, megsarkantyúzta, és elvágtatott a végtelen felé. Majd, ha egyszer odaérnek, én is folytatom a mesémet.

Bara Gabriella Ungváról küldött be hozzánk mesét. A mesemondót Kormai Ráti Szilviát hallhattátok. Jó éjszakát, gyerekek! Édes álmokat, rózsás csókokat!

0: Nevét a hatalmas jégpingvin jégszívéről kapta, ami réges-rég a falu védelmezője. Ez a kristály szív őrzi a fényt, a szerencsét, a boldogságot, a kicsiny falu örök vidámságát. Minden egy fagyos reggelen kezdődött. Ferkó az örök meleg szívű, ám igencsak gyáva pingvin, a falu vezetőjének, Brunónak a fia, elkezdte a napi rutin feladatát, amit az apja elvárt tőle. Minden nap vadászatra kerekedtek a falu vitéz pingvinjei, hogy a jeges tengerbe a legnagyobb halakat fogják, és megküzdjenek a morcogókkal. Hogy kik voltak ők? A nagyfogú, éleskarmú, óriás, fehér, brummogó jeges medvék. A falu határáig a kristály szív védelmezi lakóit, de határain túl csak a bátorság, talpra esettség volt a derék pingvinek fegyvere. Ferkó félve ám, de társaival nekivágott a jeges víznek. Ügyesen is ment a halfogás. Gyűjtöttek is szépen elemózsiát. A parton elégedetten örvendeztek a pingvinek, Ferkó viszont bánatos volt, mert ő csak egy hallal büszkélkedhetett. Édesapja elégedetlen volt, meg is rótta a fiát, nem túl szerencsés fogása miatt. Egyszer csak hazafelé tartva, megrengett a föld, hatalmas moraj hallatszott. Hirtelen felbukkantak a morcogók, nagy hordával. A derék pingvinek csatasorba álltak, védték a fogásukat. Ám Ferkó ilyettében egy hóbucka mögé bújt, és minden porcikája remegett a félelemtől. Apja, a bátor Bruno és csapata visszaverte a hordát. De ekkor hirtelen fia segítségkérő kiáltását hallotta. A morcogók vezetője Gorzó elfogta szegény Ferkót. Apja lába földbe gyökerezett, kérlelte a morcogók vezetőjét, hogy engedje el a fiát. Az viszont fennhangon nevette ki Brunót. Cserét ajánlott.
1: Hozd el a kristály szívet, és megkapod a fiadat. Egy napod van rá, hogy eldöntsd, ki kedvesebb a szívednek.
0: A pingvin csapat élükön Brunóval visszatért a kristály szív faluba. Összeült a falu apraja nagyja, hogy eldöntsék, mi legyen Ferkó sorsa. Apja rögtön azt mondta, adják oda a szívet a fia helyett. A falu népe dühöngött, hiszen ki, vagy mi fogja megvédeni a falut, ha a szív a morcogó kezébe kerül? De nem volt más választás. Bruno kivette a kristály szívet a kristály pingvin mellkasából, és csapatával elindult a morcogók birodalmába. Ez alatt Gorzó és csatlósai a sziklavár barlangjába hatalmas lakomát tartottak, előre ünnepelve a győzelmüket. Ferkó szomorúan ült börtönében, s azon gondolkodott.
1: Ha bátrabb lettem volna, nem lennék ekkora bajban.
0: Bruno és a vitéz pingvin csapat megérkezett sziklavár bejáratához. Ekkor megjelent fél tucat mérges morcogó, hogy lefegyverezve bevigyék őket a barlang mélyébe, Gorzóhoz. A trónján elégedett vigyorral ott ült a morcogó gonosz ura. Bruno kezében a kristály szép díszelgett, amit átnyújtott Gorzónak. Azonnal sötétség és vihar kerekedett a jeges vidéken. A kristály szív csillogó fehérből éjfeketévé változott. Brunót és csapatát börtönbe vetették. A morcogók feje átverte őket. Ferkót nem adták ki. Bruno kérdőre vonta a morcogók fejét, ki hangos nevetésben tört ki, mondván.
1: Ha-ha-ha-ha-ha-ha. El fogom foglalni kristály szív falut. És én fogok uralkodni mindenek felett. Ha-ha.
0: el is indult a horda meghódítani a jeges vidéket. Bruno, Ferkó és a csapat többi tagja kétségbe esve tűnődtek börtönükben. Ferkó megbánó szívvel édesapja felé fordult, hogy bocsánatot kérjen gyávaságáért. Bruno átölelte a fiát, és elmesélt egy régen történt eseményt. Gyerekkorodban izgága, bátor kis pingvin voltál, nem ismerted a félelmet fiatalkorod ellenére. De történt egyszer, hogy te annak ellenére kisonfordáltál a vadászatra utánam, hogy ezt korábban megtiltottam neked. A vadászat során megjelent egy morcogó, aki rád förmett, és majdnem el is kapott. Futásnak eredtél, de annyira megrémültél, hogy megcsúsztál, és a tengerbe estél. Aztán utána dugrottam, hogy kimentselek, és eközben a többiek elkergették a vicsorgó óriás morcogót. Amikor magadhoz tértél, kisfiam, már nem voltál önmagad, az a kis bátor pingvin. Rossz álomnak hitted csak az egészet, mert elaléltál, és amikor felkeltél, én nem árultam el, hogy mi történt valójában. Ferkó eltűnődött a dolgon, és eldöntötte.
1: Elég a gyávaságból, újra bátor leszek, mint amikor kisfiú voltam.
0: Apjával együtt elhatározták, hogy kiszabadulnak és megmentik a falut Gorzótól és csatlósaitól. Nekifeszültek a ketrecnek, mindahányan voltak, és kitöltek a börtönből. Elindultak Kristályszív faluba. Óvatosan a hóbuckák mögé bújtak, hogy kilessék, mi történik a falujukban. Döbbenten látták, hogy a falu lakóit láncra verték, a trónon pedig kezében a szívvel ott ül Gorzó. Ferkó óvatosan megközelítette a trónt, hogy elcsenje a szívet, de egy morcogó meglátta, és már majdnem elkapta, amikor apja rávetette magát a morcogóra, és kupán vágta egy jól megtermett hallal. Ferkó kikapta Gorzó kezéből a kristályszívet, és gyorsan megindult felmászni a kristálypingvinre. Gorzó nyomban utána eredt, de útját álltak a vitéz pingvinek. A kis Ferkó behelyezte a kristályszívet a helyére, vakító fénysugárzott, tornádó kerekedett, ami elsöpörte a morcogókat és azok királyát, Gorzót. A kristályszív lakói újjongtak és énekeltek. Bruno pedig büszke volt bátor fiára, aki megmentette a falut és a vidéket. Gorzót és csatlósait soha többé nem látták, mert olyan messzire repítette őket a tornádó, ahol a madár se járt. Újra béke, szerencse és boldogság költözött kristályszív faluba, és Ferkó szívében a bátorság fénye volt.

0: Kérpa Délceg Nikolett Beregszászból küldött be hozzánk mesét. A mesemondót Kurmai Ráti Szilviát
1: és Kurmai Kincsőt hallottátok.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: legyen otthon reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Ростов. Йодин ФМ. Классное радио. В дорогу.

0: legyen otthon reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 и 1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivian Ostapa i Odin FM.
1: Классное радио в

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. 92.2 FM.